Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 2-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u program na hrvatskom jeziku Hrvatskog radija. U sljedeća dva sata donosimo pregled najvažnijih događaja iz života Hrvata u Mađarskoj i domovini. Posjetit ćemo jubilarne 25. Šopronske hrvatske dane, zaviriti

Beloyanis község görög ortodox templomának harangját hallották. Beloyanis község görög ortodox templomát 1996. május 19-én szentelték fel Szent Demeter nagyvértanú és Szent Konstantin és Helena tiszteletére. Ekkor szólalt meg először a falu nagy harangja is, melyet a görög hagyományoknak megfelelően egy pireuszi öntőműhelyben készítettek. A többmázsás bronz harangon görög nyelvű felirat dicsőíti a Szent Háromságban egy Istent, és hívja hasonló Isten dicsőítésre és a szent liturgiákon való aktív részvételre az egyházközség különböző nemzetiségű híveit. A sóskuti fehér kővel burkolt és belül görögországi márvánnyal díszített templom teljes berendezését, faragott ikonosztázát, freskóit és ikonjait egyetlen nagy mecénás, a krétai származású Konstantinos Dafermos görög üzletember finanszírozta. Az ő nagylelkű adományának köszönhető természetesen a harang is. Ezért ma elmondhatjuk, hogy a görög ortodox egyház Beloyanisi templom harangja az ország egyetlen neobizánci stílusú épületében, s talán az egyik legszebb istenházába hív. A 2000. jubileumi évben ide látogató első Bartolomeosz konstantinápolyi patriárha ünnepi beszédében így fogalmazott. Új templomotok, új szívetekben és gyermekeitek szívében a hit, remény, az öröm, az élet. Új keletű az anyaegyházzal, a konstantinápolyi egyetemes patriarchátussal való kapcsolatotok, amely szeret titeket és igényli a szereteteteket, amelyre oly sok évig vár, s amelyet ma kinyilvánítottatok. Tehát senki se szűkölködjék, senki se síránkozzék, járuljatok ide minnyájan, és jertek, vegyetek világosságot a le nem nyugvó világosságtól, és dicsőítsétek Krisztust, aki halottaiból feltámadt.

0: A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a Három szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű fél órája. A mikrofonnál a szerkesztő, Nagy István. Szövetségesek. Mai műsorunk a házasságról, a párkapcsolatról szól, három különböző roma pár bemutatásán keresztül.

0: Hogy ismerkedtetek meg?
1: Hát mi először Szentlőrincen találkoztunk a vasútállomáson.
2: Meséli Laboda Lilla.
1: Az egyik barátnőmnél voltam látogatóban, és lekéstük a vonatot, és ő szólt a Józsikának, hogy vigyen be minket Pécsre. És akkor így találkoztunk, akkor utána irogatott nekem. Aztán végül is rá 2-3 hónapra találkoztunk egy romanapon, Berkesden, és akkor ott jöttünk össze.
3: Számomra elég meghatározó nap volt. 2010. szeptember 26-a szombati nap volt.
2: Mondja Szegedi József.
3: De már előtte mi már megbeszéltük az online térben, hogy ott találkozunk, és hát ott én szépen hoztam a formámat, mint egy kis fiatal kis rajos kis cigánygyerek.
0: De ahogy kell egy ahogy kell, és
3: igen, ott ismertük jobban meg egymást, és onnantól kezdve folyamatosan együtt vagyunk, és szeretjük egymást.
0: Pár mondatban mutassátok be, hogy hol vagyunk éppen.
1: A Ketani Pár Romák Összefogásáért Egyesület irodájában vagyunk. Az egyesületet 1999-ben alapították roma származású egyetemisták, azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetű, főként cigány származású embereknek segítsenek. Édesanyám az egyesület elnöke, dr. Lakató Szilvia. Jelenleg az irodában vagyunk, de van még két telephely, Hősök terén is Istvánaknál. Mind a kettő romák lakta szegregátum.
3: 7 éve dolgozom itt az egyesületnél, a tanodában vagyok mentor, és a fiatalokat segítem, pályorientációjukat, illetve a sporttevékenységüket.
0: És emellett neked még van másik egyesület is?
3: Emellett igen, van egy saját civil szervezetünk, Küzdjünk Együtt Roma Egyesület, amit a pécsi roma szakkaligistákkal közösen alapítottunk, melynek az elsődleges célja az a sport általi nevelés, oktatás.
1: A Küzdjünk Együtt Roma Egyesülettel Baranya megyében járjuk a kis településeket, és roma identitás erősítő foglalkozásokat tartunk. A foglalkozások lényege, hogy a cigány emberekkel beszélgessünk a cigányságról. Mert az a tapasztalat, hogy az emberek sajnos nincsenek tisztában saját történelmükkel, a csoportokkal, sokszor azt se tudják, hogy ők maguk milyen cigányok.
0: És így, hogy egy pár vagytok, milyen együtt dolgozni?
1: Szerintem tud működni az, hogy mi együtt dolgozunk, hiszen együtt vagyunk, és együtt dolgozunk 7 éve.
3: Én csak pozitívan tudom megélni ezt, hogy együtt dolgozunk, hisz együtt fekszünk, együtt kelünk, együtt dolgozunk.
1: Én főleg itt az irodában szoktam adminisztrációs munkát csinálni. Itt van nálunk munkaerőpiaci tanácsadás, akkor a hozzánk bejövő cigány származású embereknek segítünk bármi, ami szükséges nekik.
3: Én járom a terepet, ő is jön persze, én is csinálom az adminisztrációt, de inkább így vagyunk beosztva, hogy én vagyok a terep munkás.

0: Morbinék cerepa tute, kajrák hagyilán, csodát szokerel.
1: Mi ando Szigetvára rakagyilem, murodát vállalkozóval, me bútyikeráv, ando tanoda, tanítom a cigány gyerekeknek elsősorban a boxot, illetve a továbbtanulásukat segítem, hogy jó iskolába kerüljenek. A Gandhi gimnáziumban érettségiztem, esti tagozaton, utána a páromnak köszönhetően egyetemre is jelentkeztem, sikeresen el is végeztem, szociális ifjúság segíti a végzettségem.
2: Pécsen születtem, 28 éves vagyok, itt is lakom, most tervezzük amúgy, hogy elköltözünk Szentlőrincre, ez Pécs mellett van egy kisebb település. Általános és középiskolában jó intézményekbe jártam, többségében nem cigány származásúak voltak, így az osztályban ketten-hárman voltunk cigányok, viszont egyetemre, mikor bekerültem, akkor már inkább a cigány társaság vett körbe. Romológiát kezdtem el tanulni az egyetemen, és beléptem a roma szakkollégiumba, ahol megerősödött bennem a cigányság. Nekem amúgy is erős identitástudatom volt, mert édesanyukám kolácigány, úgyhogy tisztában vagyunk a hagyományokkal. Nekem nagyon fontos a közösség miatt, hogy egy közösséghez tartozhatok, a cigány közösséghez.
1: Érettségit szerettem volna tenni mindenféleképpen, de nagyban hozzájárult a Lilla és a családja, hogy sikeresen letettem az érettségit. Az egyetemet azt pedig szinte 100%-osan tudom mondani, hogy ezt a Lillának köszönhetően kezdtem el, közösen voltunk mi. Szakkollégisták is, roma szakkollégiumban, úgyhogy egymást segítettük a sikerhez, én úgy gondolom.
3: Lilla, mióta vezetsz?
2: Nekem 10 éve van jogosítványom, de körülbelül fél éve vettem meg az első autómat.
1: Nem szerettük volna azt, hogy ki van szolgáltatva annak, hogy csak akkor tud elmenni valahova, hogyha én elviszem.
3: Józsi, neked milyen érzés? Jobb így utasként a barátnőd mellett?
1: Sokszor jól érzem magam, de inkább legtöbbször nehéz nekem ez így, hogy nem én vagyok a vezető típus, még itt is, de tehát elfogadom, sőt.
2: Mi nem vagyunk az a tipikusan nagyon hagyományos pár, mind a kettőnk tanult, még nincs gyermekünk, 30 éves Józsika, én 28, úgyhogy nem vagyunk ez a tipikus cigány család, viszont már úgy gondoljuk, hogy szeretnénk mi is tovább lépni egy lépcsőfokot, mert most már a munkába szerintem kiteljesedtünk, úgyhogy most már szeretnénk előrébb lépni a családalapításra. Megvan a romológus alapdiplomám, és mesterképzésen szociális munkát végeztem el.
1: Sokszor furán néztek ránk, hogy miért nincs már gyermek, miért nem úgy élünk, ahogy a hagyományos, autentikusabb cigányok.
2: Nem vagyunk szerintem elkésve még mindig, úgyhogy számunkra elsődleges az volt, hogy megteremtsük a saját kis életünket, elérjünk valamit, a céljainkat, amiket kitűztünk magunk elé, ez az iskola, vagy a ház, vagy bármi ilyesmi. Legyen egy jó munkahelyünk, ahol biztos megélhetést tudunk biztosítani majd a gyerekeink számára.
3: Mit gondoltok, hogy lehet most egy cigány fiatalnak párt találni?
2: Ha a cigány fiatal mondjuk még tanult is, akkor sokkal nehezebb, azt gondolom. Az egyetemen még talán ott lehet párt találni, de hogyha kikerül az egyetemről, utána már nagyon nehéz.
3: És milyen itt Pécsen, így cigányként van bármi negatív?
2: Sok helyen megjelenik a lakhatásnál, albérletkeresésnél, vagy akár csak elmenni egy boltba, már ott is megjelennek ezek az előítéletek a cigánsággal szemben. Ez ellen csak a jó példát tudjuk nekik mutatni, hogy ne általánosítsanak.
1: Nézzék meg, mi is itt vagyunk. Mi is dolgozunk, tanultunk, egyetemi végzettségünk van, neki is, nekem is, ugyanolyanak vagyunk mindenki.
3: És akkor szeretnétek hosszú távon itt Pécsen berendezkedni?
1: Pécs mellett egy kisebb városban szeretnénk lakni, Szentlőrincen, és ott tervezzük a családalapítást.

0: Martinéni, most Prügyön vagyunk itt a családi házunkban. Zoli bácsival itt ülnek egymás mellett. De most nem most kezdődött már ez a kapcsolat. Hány évvel ezelőtt?
1: Hány évvel? 50.
0: 50 éve?
1: Igen.
0: Zoli bátyám is így emlékszik erre, hogy 50 volt?
2: Hát, emlékszek én is.
0: Hol találkoztak először? Emlékszik rá Zoli bátyám?
2: Hát Nyíradcsáron.
3: Mondja Horváth Zoltán.
2: Mert én Budakalászon dolgoztam, és oda jártam, de mert anyám oda ment férhez. Mert én nagymamáméknál nevelkedtem, és már amikor elkezdtem dolgozni, akkor lementem Nyíradcsádra.
0: És rögtön megtetszett ez a fiatal asszony, amikor meglátta? Hát,
2: úgy, hogy elmentem látogatóba, és a sportot, szerettem a futballt, és akkor én ott is maradtam.
0: Ott is maradt?
2: Igen, sportoltam 2 évig, futballt, futballoztam, és akkor úgy jöttünk össze.
0: Ha látod, hogy ez egy jó ember lesz. Igen. És akkor ott kezdődött először az életünk?
1: Ott kezdődött az életünk, igen.
3: Meséli Horváth Zoltánné.
0: És mikor költöztek ide Prügyre?
1: Rá 2 évre.
2: 74-ben.
0: És akkor jöttek a gyerekek, már ott született meg az első?
1: Az egyik, az idősebbik fiam. 12-en voltunk testvérek, és ott is csak egy szobakonya volt. Van 12-13 évesen a lányokkal mentünk dolgozni. Határba dolgoztunk. És akkor ő vágyott ide, én megjöttem utána. Először vettünk így házat, szoba, konyha volt, és utána igen, építkeztünk.
0: Mennyi gyerek van önöknek?
1: 4. 2 fiú, 2 lány.
0: Zoli bátyámnak valami szakma volt, vagy miből lehetett akkor megélni?
2: Hát így korán kezdtem el, úgyhogy az 5 általános titkeltet hagynom, Budakalászra úgy kerültem fel, és bekerültem Pestre, már ott lehetett iskolába járni és szakmát váltani. Szerettem az ás és kövéves munkát. De abban is dolgoztam sokáig, Pesten 8 évig.
0: És akkor innen ingázott, heti munkára járt?
2: És utána, mivel építkeztük már, lekerültem ide a Takta közi víztársulathoz. Na ott 25 évet voltam zsinórban. Hogy ne maradjon a család egyedül, meg a gyerekekkel, hogy foglalkozni is kellett azért. Már így közel voltam a családhoz.
0: Itt van ez a szép szekrény a sarokban, ez is saját készítésű, Zoli bátyám.
2: Egy régi szekrény volt, és akkor így átalakítottam ilyen boltíves vessző formájú kézi munkával történt, főzött vesszővel. És így ezt megcsináltam. Vízügynél dolgoztam 25 évig, és ottan voltak ilyen vesszővel dolgozó emberek, tanultak, és én elsajátítottam ezt a vesszőmunkát tőlük. Azelőtt foglalkoztam ilyen bevásárló kosarakkal, meg vesszőkosarakkal, de azt abba hagytam.

0: gyereknevelés az csak önre hárult inkább.
1: Az csak egyedül rám volt, igen. Különösen, amikor ide költöztünk. Ugye nem volt itt senki, aki hozzám tartozott volna. Ugye ő dolgozott, hiába voltak a gyerekek, meg volt jószág, meg kert, udvar, minden, de még akkor elmentem pluszba én is még dolgozgatni. Napszámra, dohányba, mágot törni, meg mindent a világon, amit adtak. És én mentem szívesen, hogy a gyerekeknek legyen meg, ami kell.
2: Megmutattam a gyerekeknek, hogy ha én nem kaptam meg azt, amit kellett volna, én megadtam mindegyiknek.
0: Mi kell ehhez, hogy 50 évig ilyen szépen éljen egymás mellett két ember?
1: Egy az, hogy meg kell becsülni a jót. Meg hát fiatal voltam, gyerek, és csak őt választottam. Meg a gyerekeket, semmi mást.
0: Zoli bátyám, ön szerint mi kell ahhoz, hogy 50 évig így egymás mellett éljen két ember szeretetben?
2: Hát a szeretet.
1: A szeretet, az igen.
2: Nagyon szükséges, hogy szeressék egymást. Tisztelet, megadás.
0: Tulajdonképpen, amit itt látunk, környezetet, udvar, szép házat, ezt mind a nulláról kezdték el felépíteni.
1: Az biztos igaz, hogy a nulláról. Mikor mi ide eljöttünk ketten, meg az idősebbik fiammal a karomba, csak annyink volt, amit rajtunk volt.
0: Van 4 gyerek, és mennyi unoka van?
1: 18 unoka van, és 19 dédunoka. Szépek, okosak, értelmesek.
0: Zoli bátyám most hány éves?
2: 68-at fogom tűteni, szeptember 16-án.
0: De jól tudom, azért nem éli ezt a nyugodt nyugdíjas életet, még mindig dolgozik.
2: Még mindig. Hát még így el szoktam vállalni ilyen kisebb tetőket, vakolást.
0: A burkolás hát ki csinálta?
2: Én csináltam azt is.
0: Egyedül?
2: Hát úgy, hogy a másik fiam vagdalta nekem, én mértem, raktam, ő meg vagdalta lefele.
0: A kapa is már itt van pihenőben, már ő elvégezte
2: dolgozott. Hát ez már reggel dolgozott, igen.
0: Reggel?
2: Már
0: reggel.
2: Hát már 6-kor ilyen kertes háznál van mit csinálni.
0: Zoli bácsi, ez minden saját készítésű. Láttam, hogy egy kerti nyári kiülős kis helyet itt.
2: Igen, igen. Az is kézzel lett mind csinálva. Minden hétvégén, hogyha úgy kerül rá sor, akkor nyársolunk, bográcsoljunk, összegyön a család, azt együtt vagyunk. Felrotáltam.
1: Látom, jó lett. Akkor ebbe ültetünk krumplit, zöldséget, sárgarépát, hagymát, borsót, ilyen dolgokat, fokhagymát, fődieper is van, málna is van lejjebb.
0: Itt a kertből megterem minden, ami a konyhára kell.
1: Hál' Istennek meg. Még a hűtőben mindig az van, amit innen felszedtem. Borsó, zöldség, sárgarépa. Ilyenek, zöld bab, meg jönnek a szomszédok egy kis zöldség levélére, ezért azért, akkor adok nekik az idősebb asszonyoknak.
0: Az idő még hívő emberek.
1: Katolikusok.
0: Szóval azért mindig segített önöknek, hogy rendbe menjen minden meg.
1: Na, meg is kérem este reggel rá, mert addig nem alszok el, még nem imádkozok. Reggel is úgy kelek fel, hogy imádkozok. És kérem az áldását mindenkire, minden népre.
0: Mit javasolna a mai fiataloknak, hogy mit csináljanak, hogy mondjuk 50 évig ilyen szépen együtt éljenek a párjukkal?
1: A mai fiataloknak nem lehet semmi se javasolni, tisztelet a kivitele. Mert fiatalokkal dolgoztam, fiatal nőkkel. Ugye most mentem nyugdíjba, én is. És akármit mondott nekik az ember, elnevették. Van amit olyan mond? Egy pár, aki olyan szegényebb helyzetben él, hogy elfogadja, hogy igazam van, meg tényleg jó tetszett mondani, hogy ezt így kény, vagy úgy kény, de legtöbb része nem. Mai generációk már nem olyanok, mint a miénk volt.
0: De azért elégedett az életével? Úgy.
1: Én elégedett vagyok, hál' Istennek. Lekopogom. Elégedett vagyok a gyerekeimmel, családommal, mindkettőnkkel. És akkor ettől többet nem is kívánok. Thank you.
3: Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is, úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amen. Tehát ez a Rút könyvéből talán a leghíresebb rész.
4: Mondja király Márk.
3: Számomra is sokat jelent, mert én magam is az esküvőmön ezt énekeltem a saját feleségemnek. És ő nekem énekelte. Az esküvőkön, ahol szolgálunk, ugye lelkészként roma házaspároknak az esküvőjén, hál' Istennek, hogy sok esetben részt vehettünk, és ott mindig elhangzik ez a rész. Ez a rész a Bibliából nagyon jól összefoglalja az elköteleződést, amikor egy ember elköteleződik a másik ember felé. Ebben nagyon jól ki tudja fejezni azt, hogy ő egységben kíván lenni egészen a haláláig a másik embernek. És most a házasságról beszélünk. Tehát egy feleség elkötelezi magát a férjnek, a férj pedig elkötelezi magát a feleségnek. Aki kinyitotta a Bibliát életében egyszer, és elkezdte olvasni rögtön a teremtésnél, akkor ott olvassa, hogy Isten férfiúvá és asszonyá teremtette az embert, és az volt az ő tökéletes terve, hogy ők egyek legyenek, hogy elhagyja a férfi az ő apját és anyját, és legyen a feleségével egy. Nagy titok ez, ahogy mondja Pál apostol is, és ez egy szellemi törvény, ami ez mögött van, és aki ezt ebbe belelép, érdekes módon még azok is, akik nem hisznek Istenben, de ennek ellenére belelépnek ebbe a nagyszerű dologba, a házassági szövetségben, ők is megtapasztalják Istennek az áldását.
5: Tizenhét éve vagytok házasok, 5 gyermeketek van, és amikor megismerkedtetek, akkor ti már keresztények voltatok?
6: Igen.
3: Keresztények. Hát gyakorlatilag Isten tiszteleten láttuk meg egymást.
6: Így van.
3: Hát az úgy volt, hogy én ifjúságvezető voltam, tehát az ifi pásztor voltam, én az fiatalokkal foglalkoztam.
5: Hány éves voltál akkor?
3: 20 körül. A Brigitta ott keltette fel a figyelmemet. Hát én nem volt, nyilván, hát én is.
5: A nyájhoz tartozom.
3: Igen, és hát úgy alkalmak után beszélgettünk, és valahogy kialakult az, ami egyértelművé tette, de gyakorlatilag 3 év volt a mi ismerkedésünk.
5: Imádkoztatok ezért?
6: Így van. Ez hol abban maradt, hol megszakadt egy ideig, hol megint elkezdtünk beszélgetni, tehát mindig ilyen szakaszok voltak, amikor ez a 3 év.
4: Mondja király Brigitta.
6: Beszélgettünk, aztán már kicsit eltávolodtunk, és figyelgettük azt, hogy ez működik, nem működik, megy, Isten fel van.
3: De teljesen jó volt így utólag, mert tehát azért be kellett fejeznem a tanulmányaimat, akkor, amikor befejeztem a tanulmányaimat, ugye akkor össze is házasodtunk, és utána már be is álltam pásztori szolgálatba a feleségemmel együtt, tehát ő nélküle nehéz lett volna ilyen feladatokat ellátni.
5: Milyen pásztor feleségnek lenni?
6: Kihívás, mindenképp kihívás, de élvezem igazából, élvezem azt, hogy tudok neki segíteni, mögötte tudok lenni, igazából tényleg így távolról tudom támogatni őt.
3: És ő mindig azt hiszi, hogy távolról támogat, de igazából nem. A házasságban a feleség ugye, várj egy kicsit halkabban, fiam, segítő társ, és a Brigitta rendkívül sokat segít nekem. Ha nem tudnék harmóniában lenni, nem tudnám elvégezni a lelkészi feladatot.
5: Ugye Mohácson vezeted ezt a gyülekezetet, igen. És lehet azt mondani, hogy főként roma emberek látogatják
3: van,
5: az Isten tiszteleteket. Brigi, mi a tapasztalat, hogy a fiatal házasok, vagy esetleg az idősebb házasok is milyen gondokkal vagy problémákkal küzdenek?
6: Az otthonlét az egy kicsit meg tudja nehezíteni a mindennapokat, a gyerekekkel való otthonlét, ugye, ezt ki tud hadni a házasságra is, ugye, hogy a férfi dolgozik, jön, megy minden nap, ugye, egész héten, keveset látják egymást, a kommunikáció nehezebb, ugye, összehozni azt, hogy egy kicsit ketten töltsenek időt egymással. Igazából ezek a kihívásokkal így nap mint nap küzdenek fiatalok is, idősebbek is szerintem.
3: Tehát mi azt látjuk, hogy nem lehet zsigerből házasságot élni. Lehet, csak az tudjuk, hogy hova vezet. Vagy sikerül, vagy nem, és általában nem. Szerintem a házasságnak törvénye van. És a Bibliában ez le van fektetve. A Biblia az egy olyan, mint egy kresztkönyv. És hogyha ezt a kreszt mi követjük a házasság tekintetében is, akkor nem lesz baleset. Akkor el fogunk jutni A-ból B-be. Mi ezt a 17 évet ünnepnek tartjuk az életünkben.
6: És nagyon gyorsan elment.
3: És minden házassági évfordulónkon elismerjük azt, nagyon őszintén, egymástól függetlenül, hogyha Jézus kultúráját nem ismerjük meg, akkor ez a 17 év valószínű olyan lenne, mint a rokonainké, barátainké, azoké, akik nem ismerték meg Jézusnak a kultúráját. Nagyon nagy szükség van arra, hogy igenis az embereknek megmutassuk azt, hogy Isten találta ki a házasságot, és ha ő a feltaláló, akkor adott hozzá használati útmutatást. És csak ennyi a dolgunk, hogy vegyük figyelembe a feltalálónak a használati utasítását, és működni fog a dolog. Mi csapatban gondolkodunk, tehát mi csapatjátékosok vagyunk. Nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok a feleségemért, hogy ő tanácsol, hogy segít. Kiegészít magyarul.
5: 10 év múlva hol szeretnétek látni magatokat?
3: 10 év múlva én nagyon szeretném látni, hogy a gyermekeim, a nagyobbak, akik már nagyobbak is abban a korban vannak, hát hogy ők férhez mennek, családot alapítanak, látni azt a tervet, hogy az működik, ami benne van a szívünkben, ővelük kapcsolatban, a gyermekeinknek a tanulmányával, és ugye nem utolsó sorban a házasságukkal kapcsolatban. Aztán én, mint lelkész, 10 év múlva nagyon szeretném látni azt, hogy az a befektetett munka, amit belefektetünk az Istennek az ügyébe, az egyszer csak elkezd virágozni, és hozza a gyümölcseit, és azok a közösségek, ahol szolgálunk, azok virágoznak, prosperálnak, növekednek, fejlődnek. Mi pedig még boldogabbak, még áldottabbak legyünk.
5: Amen. Ha? Így legyen.
6: Ennyi. Így van.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Triumfáló glászó. Leungulikano rádió oszko lovárickó nacionálno glászó.
2: Teven bachtále romale. Kate ungriko rádió vozsajsunen perománi síb. Muronav Kvalla Gábor. Jakab Pál, Pakodi Vorbil agyesz szoszki szírobia, Szarzsaj egyesz, Szosaj kerel, Tajszonastik kerel omanus. Szakoneszke kodophenel ferikote andeten a pérel kanik, Tetraim misto patyivá lesz, Teinkrel ande szakon lekrísza.
3: Hát a derobia, szaszokatlan autóke, uraprolóra, derobia, kedeszen, hogy a külvilágtuk, paradusznak, tehát a családok, tehát a népo, kote, Szakod jeszásuk árulomanos, szármasom egy császúra. Csak kérdezni, hogy tegint ilomanos. Hát de jó van, azon kívül a napi események szárkán, ústil a promanos, de tehára. Korán, a prústis. Elkána évte sombes lembul a praloról. Hát de sóta, kotekan a szél ébresztő volt, de tehára fél létkó, illetve van de puszta kék. Kada a dőrúbeán, de egyszer puszta szél a központ. Csöngő volt, abban takok letrobb. Ura, próra vempe gyorsan. Ha vempe, tehát André kérem pedig a pátura. Lassáren. Hát ez én mikor szavim morek, akkor sikerül bútja, akkor sznáj kedvezményo. A baszájék, oda kockáztatik, oda deleszek fenyítési, majd sol lesz befogda. Hát kájcsi úgy kérlek rend a pát, hogy lesz időbe. André Avelo váltása venni, őről ellenőrizni, légy számot tekerem. Kasznáj kedvezmény, akkor oda kockáztatik, hogy majd úrszóvél esetleg. Szájék szíleszkék, egy szilpandél őra volt. Bútverelben Andrea Bajon ez egyszerre változó ságos alatt illetve fogdátja. Na pár én manus elgöd, a hábris ide gyillek. És szárt ebben abtuk én. Máskár lega ágy egy hajjel rom, kot hande jegszi náj különböztetni meg a tale gázs ele rom, ke ugye zsál a gázsuk a nevelő, a butivarán, de zsál, szaszopre példa, a manus kot egy pár pálásul el. Hely panaszkodni ugye orró, por rom a gáz, hogy hát nem is tudom viselkedni, de zárka persze, nem is tudok éle romcsibiri legázni, nem is.

0: Mascarutno hullamo 8 erta 3 da jek jek 8 8.
1: Dara le dalle gaje ko sare rom da chitro mat den lenge duma sa pesa ba bujere sare rom anda rom sa je me bae robia alle gaje jane rom chitri din le gaje le ba ka ve so ka su da sila eta utali le amudis kara ba but vreme san de zarka hi aba rom va gajo utali e ka ve so monus te pena to ka a pro se vorba pa rom pa gaje ko te jane gaje ma fedro pro pe copre carole mi ko se ka do mi ka di sa abra jane ko te le nevele ura mai ka ver buti delle mai lasce tareste o che adves meño mai sigo del lenge o che mai mi verte sa le rom Sole irnuk na kida oda selami mun kara sole le romen palo kai mai chu rebuti sole le skezes not kezes kis kezes erdekből kérdön amal kana romes chaver chomago jane sir de pandavarsa stena kire luge hanai le sigaretti va gira me kave va tea se jande robia hoje le gaje barbare mi kote tamo gatin le mai fedesa romen lenge hozda tortozo vratak amal kérdön De közben szárte parabdu, ki szára zsukjál hajj macska szívon dúzsén, csak hát a romra finálta, hogy ez tíri lesz ki, andal ezt cuccó. De jó prejszor, hogy nem mora. No, te parabdu, ki szár szíkán a dentehán, csoró hamaszko, náj vitamino. Ez szárte parabdu, ki nagyon egy jó dolog volt hamaszko. Csoró, majd csoró hamaszko, de azt hogy sikerül lengem, de lóvende, annyira. Miket ír, mikor te tevi telefonóra szélére a bombore, és hol rá, Janesz, akkor mikor te írj egy cségok, Janesz, bár írj egy cségok szárka, te ábré. De. Kasznál, oppes, hogy nem lehet csordán, ezt állj utóbb előbb, mindjárt le, hely, soha lepe fogdám. Szokod, Andrész szerzni, andó csomagó André Bicsany, vagy Bári Szárpó, beszélj, Janel Odella. Kimecsizom a demink, hogy mecsük kábítózni. Andre szerzén, de utóbb előbb, mikor lesz a bukintén? Téle bukint, de hát Janesz Kadozsál sorba. Hagyományosan, hát Járesz. Nekem ennek egy telefonúra is van. Nekem ennek sajtja, hogy hol állj vépő mandikor a sülelkadó, hogy hát ennek felszínre kerül. De hát Kadozsál Zsanén vele nevelő. Hát Zsanén, hogy szíle, hát more, hát téle buki szár, de utóbb előbb téle bukint van, kodá lesz a...

Rom hoćare, na si kasa je buta ver Rom ne Sandre kasa je buta Rom kači je nosi telefon. Da kanak sa kak fenap duke kanak minti. Len hoćat si ade telefon u Rom. A čak ti je no prete šude neka vresno. Kad tam ne šuta, onda pusta me zvuk za šago si. Sarsinke. Kaba kada Ungriko temline ga ne se buća. E njam curata, ej, svaši lasinke sate, prenap te kijen, ko si mako, paprika, taj, ka se ve, dogo, ne ve, smeći kjero sabra, buži, kje mi po djenge, gdje uvo si mas. Ne, ko te njave, srako njivo spod vara, renca, kje, hit, vigin, haj, taj, penna, su čat, pa, ele, pari, buđi, o hamas, ko pare, cero, je. Da či birin, kjede, buđi, sar, ka se omanu skohal, rendešan, no da ka si kjede, vezmi, njo si te kjede, buđe, ma si kjede, reser, ka pisko čalado, haj, piski slobodija. Hát sí, kanán, de zsán szabad foglalkozás, majd fedelkede hétvégén, kanán csak érem búti, ugye. Szia, de színes a tévé volt, szóval az árka, színes a tévé volt, rádió volt szíle, kávé volt, tea, kajka szé dolgóra, muklej, hát szállt, de praktikus, Kocsi Ándr ilyen kereteken belül, maximum, kede szó, kolel peszki, kasszik, kére lóve, hajj visel el. Peszki hozzátartó lóveszke, de kasz nájmóra, kodó pár edikél, hát

Eminge származni, de annak Pest a Veselkot, és az lesz romni. Na fennapszár kászáj, si lesz dúj családok, katár lesz ki romni, katár pesz karom naki, katár pesz karom nakat, katár pesz karom nakat, katár pesz karom nakat, katár pesz karom nagyon ritka volt eset, hogy katár kincsó lesz pesz karom rom nakat, mikor katár si lesz dúj családok, katár lesz ki búcsi, de hát katár pesz a kosáó, katár lesz. Bár én robja búcsi, én eszik a temóra pravóra, tehát kedár annyira lengén a vacsi, nyakrat jegyzi. Neked ellátásból. Máré robja mora, de báré máré máta is nagyon, te máré. Fárkás törvényre uralkodin André. Kate ábrál csigindol honik, hogy szóvík a díkot, csak kedebor bín gindon. De akkor te kár André Omanos, akkor te tényleg lel száma tapasztalni, hogy komoly gyenge vagy, te buta vagy, akkor de lesz ki végig, hogy kávri használni lesz, korrom, kongázsé. Vogás, ahol használni teszi lesz zórt, teszi lesz tehetség, vele rom, ez hajó rom szár, például tök a Vóról megáll, ez vógáról rom ez. Szikasz, amikor pekháv lesz a szimultani, mert ugye kának orkóri kedett, te lesz, kának orkóri kedett, a manus pek oda lesz állni napra. Muszáj pekháv lesz a szimultani, mert a vende bandi, utána a náj bandi, a náj bandi, ott a különálló, meg ott a presszállin. Tehát nem lesz ki dolgóra, de valóban kellok elményeket én, de Robia. Ugyan kedves, de film ura csak hát szárt, mert abtuk, hogy egyiket egy csík, akkor náj szállni, de film ura, hogy hát véfegyé ura, rabonszáján. Hát mikat nyilvánulik el abba a szasz, hogy Gela Sándró elítéltük a nevelő, ha a nevelő, inkább de majd Csori Zárkas ott az lesz, Eromes. Ki ugye hát pályi kávisztő pletykálkodin, banzerkodin, a nevelő paletté lesz, szűri le dolgóra, utóbb előbb, ábiderül, hogy kosszik, hogy lesz a nászul. És hiába zsalándék a nevelő, akkor dopenül a nevelő, lesz ki majd, mert csigéle már, de csak eltapasztali szárdem. Hogy ugye a börtön javító hatás hiteleszel lesz egyrészt, és majd lássuk, hogy talesztesor lesz. Úgyhogy hát unilvi, kodomanos utóbb előbb, te zsalka nevelő vagy, a prekényszerülhetem, de bandit, te zsalán, te alkalmazkodik, mi vagyok te, és akkor utóbb előbb egy majd állatokért dobjó, hogy szerem hajj buta. And a butabogázsó kérdőleg rafinátorom, kanávriabel, ki utóbb előbb galorom szütet alkalmazkodik, hát szintjó lesz koszokási, lesz ki rafináltság, ura, romesz kell még áll, lesz ki gén ura jutin Andre, tehát kellett rá a lábrú palakodá, és akkor kell, hogy bűnöző mo, Andaknak bűnöző mo. Ott ez mit jól, tehát ott egy javító a társi, csireszel hanikasz. Ott Anda normálisok érend diló, hát Anda diló is kérend normálisok, egy bizonyos hatásig reszel, kérde egy butamon a romesz, hogy hát igen, sajsz, hogy jól, de but rá, mert Sziándre pánsó év, októbel, és hát úgy csak utóbb előtt diájval. Jajvel, akkor te normális a csavla, akkor te a kadáverrel viszelek sziopata. Jó, ugye, Budber Sándor, Manus Panglói, te szállított IP jobbrú, balra csak te terülő rájme, de hát a mozgási területet dozta, na egy dozta, ugye, hát André Besandó buszó, ingren lesz, mikor te tényleg bírincse, mert láncol, ingren lesz, Andó imeik, hát én innek színózin lesz. Kutár palpále, hiába sem, de kávé rob, ugyanakkor te is kell, de rakjál pek a jakászat a robja. Köszönöm, Manus, hogy mindenhol, úgyhogy hát hámcsi kérdez. És akkor számmal elpom, Manus, hogy hát ilyenkor, hogy háttérbe szorulni, és André nyugszendepészkor sosra kell, de hogy hát utóbb előbb diaj volt.

Kozmáni síb. Pelyek kurkoduvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásöndév lesz a.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

Köszöntöm Önöket! A Nemzetiségek zenéje mai adásában egy Romániában is közkedvelt moldvai köztársaságbeli zenekart ismerhetnek meg. Az Advahov testvérek népzenei zenekar 2005-ben alakult a Romániával szomszédos moldvai köztársaságban. Vitali Advahov egy interjúban megemlítette, hogy a zenészek többsége ismert muzsikus családból származik, így az Advahov testvérek zenekara gyorsan népszerűvé vált, annak is köszönhetően, hogy profikból áll. Hallgassunk most meg néhány moldvai dallamot.

A testvérek eredetileg egy kis zenekart akartak létrehozni, amelyben csak hegedű, harmonika, ütőhangszerek és gitár szolgáltatná a zenét. Azonban fokozatosan, több szakember tanácsát megfogadva, olyan zenekart alakítottak, amely hegedűvel, nagybőgővel és más hangszerekkel mindenkinek örömet szerezhet a népzene és a klasszikus zene megszólaltatásában. Ma a zenekar összesen 35 zenészből áll.

A zenekar alapítói Vitalije és Vasile Advahov a moldvai szovjet köztársaságban, a mai moldvai köztársaságban Kahulban születtek. Szüleik a kahuli pedagógiai iskola tanárai voltak. Édesapjuk Vasile Advahov harmonikát tanított, és több zenekart is vezényelt. 1978-ban zenekart is alapított, amelyben egyesítette a neves muzsikusokat, közöttük Dumitru és György Bodgroszt, az ismert népzenei együttes karmesterének, a néhány héttel ezelőtt bemutatott Nikolai Bodgrosznak az édesapját is. Hallgassuk most meg, hogyan szól a fiai által alapított későbbi zenekar.

Vitali Advahov 1978. január 18-án, Vasil pedig 1979. április 26-án születtek. Édesapjuk volt az első tanítójuk is a zenevilágában, aki a legigényesebb kritikusuk maradt. Itt kell megemlíteni, hogy édesapjuk soha nem kényszerítette őket arra, hogy zenészek legyenek, de minden úgy történt, mintha magától menne, és a muzsikus vér meghatározóvá vált. Zenét otthonuktól távol tanultak a testvérek először, a Ciprian Porumbescu gimnázium diákjai voltak, majd a Kisinyovi Zene és Színházi Akadémiára jártak.

Ma a zenekar egyre több helyen lép fel, és nagy sikert arat a közönség körében. Az Advahov testvérek zenekara együttműködik a moldvai zene más ismert előadóival is, mint például a Zdobšis Dub együttessel. Az Advahov testvérek és a Zdobšis Dub képviselte Moldvát a 2022-es Eurovízión, íme a dal, amit akkor együtt adtak elő.

A nemzetiségek zenéje mai adásában egy moldvai köztársaságbeli testvérpár, az Advahov testvérek zenekarának dallamaiból válogattunk. Búcsúzóul szóljon a Pacsirta című szám. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclip.hu oldalon. A hangmérnök Nagy Gábor volt, a mai adás szerkesztőjét, Boka Tibort hallották. Köszönöm a figyelmüket!

0: A Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Hogy érzel magad itt ezen a napon?
1: Nagyon jó. Süt a nap, jó meleg van. Kedvesek az emberek, fogyasztják a haluskát, hát mi kell ennél több?
0: Havari Tereza Nyegyelicka, Zvenyárcó.
1: Úgyhogy jól érezzük magunkat a magyarországi szlovákok kulturális örökségének napján.
2: Igen, voltak megtalálkozások.
1: Hát végülis igen, mert hogy ugye az ország különböző részéből jönnek. A 10 régió az mind képvisel itt magát. A régióvezetőkkel havonta találkozunk, de a többiekkel azért itt leginkább. Vannak még szlovák rendezvények, ahol igen, de ez a legnagyobb ünnepünk, úgyhogy mi ezen találkozunk.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, kultúra.
2: Dévle szelekhávtumén romalé, noroksi szanatácsi buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A Magyar Kávéházi Cigányzene szolgálatában. Beszélgetés idősebb Horváth Jenő klarinét művésszel, zeneszerzővel. 4 évtized a cigány népzenében. A Kanizsa Csillagai Együttes története hagyományokról, értékekről, szakmai munkáról és a színpad felelősségéről szól. Idősebb Horváth Jenő egy olyan művész, aki egész életét a magyar cigányzene és a kávéházi muzsika szolgálatába állította. Zenés családból származik, a Rajkó Művész Együttes iskolájában tanult, és a klarinét mellett számos hangszeren is otthonosan mozog. Pályafutása során több zenekar tagjaként járult hozzá a Magyar Kávéházi Cigányzene hagyományainak megőrzéséhez és továbbadásához. Nem csak előadó művész, hanem zeneszerző, nóta és szövegíró is, aki a tanításban és a fiatal muzsikusok támogatásában is fontos küldetést lát. Mesélj kérlek a kezdetekről, hogy mikor találkoztál először a hangszereddel.
3: Legelőször is a klarinéttal 7 éves koromban találkoztam. Hát hangszerekkel rengeteget találkoztam, mert édesapám ő pedagógus volt, több hangszer tanított, nagybőgőt, brácsát, hegedűt, és a családban állunk 2 brácsás és 2 bőgős volt. Én vagyok az 5. fiú, és nekem nem tudott milyen hangszert kitalálni. Hát próbálkozott velem, hegedűt adott a kezembe, próbált nagybőgőt, brácsát, és az ő megítélése szerint nem voltam erre tehetséges, és nem tudott mit kezdeni, bevitt a zeneiskolába, és a zeneiskolába az igazgatóval

0: Úgyhogy a többi testvéreim ugye vonós hangszereken tanultak, azok már nekem ismeretesek voltak, de a klarinét az egyáltalán nem, még a kezemben se volt. Olyan szakszerűen fogtam meg, azt mondta a zenei igazgató úr, hogy ebből a gyerekből klarinétosnak kell, hogy legyen, úgyhogy én már meg is nyertem a fölvételit ezzel a hangszerkezeléssel.
1: És hogyan folytatódott utána a pályád? Hova kerültél? Ugye a cigányzenében vagy a mai napig. Igen. Ez egyértelmű volt számodra, hogy nem a klasszikus zene felé mész, hanem a cigányzenei hagyományokat erősíted?
0: Hát az egész az úgy kezdődött, előbb is említettem, hogy édesapám pedagógus volt. Egy legendás brácsa művész volt, és ő segített nekem elindulni a zenei pályán, a cigány zenei pályán. Ő tanította meg nekem a cigány muzsika rejtelmeit, bevezetett engem. Úgyhogy elsősorban ő kezdte velem a cigány zenét megszeretetni. Tehát én nagyon sok cigány zenét hallgattam otthon, mert ahogy tanította a tanítványait, ott mindig szólt a cigányzene, és én már 5-6 évesen ebben benne éltem. Ez nem is volt kérdés, hogy én mást fogok tanulni. A cigányzene annyira belém rögződött, meg annyira megszerettem, hogy ez nem volt kérdés. Természetesen zeneiskolába jártam, megtanultam a zenei alapokat, megtanultam a klarinétnak a működését, és utána már adott volt, mert édesapám elindított engem a cigányzene irányába.
1: Melyek voltak aztán később azok a zenekarok, amik nagyon emlékezetesek voltak számodra?
0: A legemlékezetesebbek, hát a Rajkó zenekarba kerültem én be, 10 évesen. Ott a Lendvai Csócsi József volt a vezető főprímás, Berki Béla, Lendvai Csócsi Jenő, ilyen nevek voltak. Ezek után Banyák Kálmán hegedű művészhez kerültem a zenekarába. Az is egy nagyon-nagyon meghatározó időszak volt. Utána Lakatos Sándorral játszottam, a legendás Lakatos Sándorral, Ifjú Sánta Ferenccel, Boros Lajos, Járóka Sándor, Vörös Kálmán. Ezek mind hatalmas nagy muzsikusok voltak, és ezeknek a zenekarába játszottam. És hatalmas nagy élmény volt velük játszani.
1: Hogy látod, mennyiben változott a cigányzene helyzete mondjuk ahhoz képest, amikor te fiatalon ebbe bekerültél, és manapság mondjuk milyen különbségek vannak, ha van egyáltalán?
0: Hatalmas különbség van. Abban az időben élte reneszánszát a cigányzene. A 70-es évektől kezdve akkor volt tényleg reneszánsz a cigányzenének. Rengeteg zenész muzsikált, például Budapesten 80-as években 5000 muzsikus játszott éttermekbe. Most a 2000-es évek után ez jóval lecsökkent, és most már ott tartunk a 2026-os évben, hogy még 50 zenekar se játszik.
1: Tehát akkor jóval nagyobb volt a megbecsülése is ennek a műfajnak és a muzsikusoknak. Az utóbbi időben voltak erre törekvések, hogy ezt egy picit fellendítsék, ez hogy látott, segített a műfaj helyzetén?
0: Igen, volt rá lehetőség. Ez a Muzsikáló Magyarország programot, ezt meghirdették 7 évvel ezelőtt. Ez valamennyire segített a muzsikusokon meg, hogy ezt a hogy még jobban népszerűsítsék ezt a cigány zenét, de most például már ott tartunk megint, hogy ebben az évben már nem hirdették meg, mivel kormányváltás volt, és nem tudnak erről a dologról, ami éveken keresztül segített a muzsikusoknak. Én ebben nagyon sokat segítettem a zenészeknek, mint muzsikusok érdekvédelmi képviselőjeként segítettem őket, és 2021-ben is segítettem őket, több 100 millió forintot tudtam erre a pályázatra elintézni. Úgyhogy most megint ugyanúgy próbálok segíteni, és előre haladni, és újra indítani ezt a pályázatot, de hát nem egy egyszerű dolog sajnos.
1: Hogy látod egyébként

0: Vannak ígéretes tehetségek, zenészek, fiatalok, akikben megvan az a hangszeres tudás, az a tehetség, az a nyitottság, hogy ők ezt a pályát válasszák?
1: Igen, vannak tehetségek, hát itt van közöttük a két unokám is, a Horváth Martin nagybőgős, egy csodálatos tehetség, és a Horváth Jenőke, ő 9 éves, most tanul nagybőgőt, klasszikus nagybőgőt, ő is egy nagyon tehetséges gyerek, őket kiemelném, és még nagyon sok tehetséges fiatal muzsikus van, aki szeretné ezt továbbvinni, ezt a műfajt. Sok embernek, meg sok fiatalnak elmegy azért a kedve, mert elveszik a kedvét a szülők, mert nehéz a helyzet nagyon, de azért ez a tradíció, ez próbál tovább menni.
0: Igen, gondolom, hát itt a család, vagy a szülők részéről inkább a megélhetési kérdés az, ami talán egy picit hátráltatja őket. Gondolom, hogy erre gondoltál.
1: Igen, igen, a megélhetés itt a legnagyobb probléma. Ugye, mert az, hogy ebből megélhessenek, ehhez intézményesíteni kellene a cigányzenét, és tanítani kellene a zeneakadémián, és ez magasabb szintre kellene emelni. Úgyhogy ebben vannak nagyon jó elképzeléseim, amit szeretnék majd továbbadni a felnövekvő generációnak.

0: Ugye említetted most, hogy rengeteg módon próbálod segíteni akár a korosztályodat, kortársaidat és a fiatalokat is. Ennek kapcsán eszembe jutott, hogy a tanítás az része az életednek?
1: Igen, természetesen a fiatal zenészeket tanítom, és fejlesztem őket, amit időm engedi. Hát ugye én is eléggé elfoglalt vagyok, zeneszerzéssel foglalkozom, még ez mellett nóta szövegíró vagyok, úgyhogy 40 elfogadott művem van, ami az Artisius által lett átnézve, úgyhogy természetesen a fiatalokat segítem, és amit tudok nekik, a tudásomat átadom.
0: A zeneszerzés az mióta része az életednek? Ez már egész fiatalon, így a hangszeres tanulás során előjött belőled ez a tehetség is, hogy van hozzá érzéked?
1: Igen, ez körülbelül egy 20 éve kezdődött el nálam ez a zeneszerzés. Rengeteg dallam cikázott a fejembe, játszadozott, és éjszakákat nem tudok aludni, mert rengeteg szép melódiát hallok belsőleg, és ezeket egy idő után megpróbáltam kottába leírni, és nagy sikerrel, ugye, mert vannak számaim, amit a rádiók, televíziók is játszanak, úgyhogy most klasszikus művet is írtam, egy requiemet, úgyhogy rengeteget foglalkozom ezzel, és nagyon érdekel a zeneszerzés.
0: És maga az alkotás folyamata az hogy zajlik nálad? Hogyan kell elképzelni, mennyi időt ölel fel, mennyit készülsz rá, mi az, ami inspirál közben?
1: Hát ez sok időt vesz igénybe nálam, mert elsősorban ezt az agyamba érlelődik meg, és a belső énembe alakul ki az egésznek a formája, mert belül hallom a szólamokat is, meg amit én elképzelek magamnak, utána megpróbálom hangszeren ezt eljátszani. Több hangszeren is játszom a klarinét mellett. Játszom hegedűn, nagybőgőn, brácsán, zongorázom is, úgyhogy több hangszeren megpróbálom ezt kialakítani, és mikor kialakult ez a koncepció, akkor kortába leírom ezeket a számokat, és kidolgozom természetesen a szólamokat.
0: És a dalszöveg az csak ezután jön, hogyha van hozzá dalszöveg is?
1: Így van, ezután jön a dalszöveg, és kitalálok egy olyan dalszöveget, ami illik éppen arra a nótára. Visszajönnek a gyermekkori emlékeim, a családom, ami nagyon boldog családi kapcsolatban élek, 47 éve a kedves feleségemmel, két gyermekem van, egy lány és egy fiú, és két unokám, és ők is inspirálják ezt a zeneszerzési dolgot, és a szövegbe is rengeteg olyan szöveget írtam, amiben ők is szerepelnek.
0: Tehát akkor ez személyes neked, tehát hogy mind a dalszövegeken keresztül, vagy mind az inspirációkon keresztül a családod az abszolút része ennek a folyamatnak?
1: Abszolút, igen, abszolút a család az első, akiknek ezeket a számokat, meg a dalszövegeket írom. Feleségem nagyon sokszor megkönnyezi, mikor meghallja ezeket a szép írásokat, meg a dallamokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy örömet tudok szerezni nekik is, meg rengeteg embernek.
0: És nyilván ők a legnagyobb támogatóid is. Mi az, amire a legbüszkébb vagy a szakmai pályafutásod során? Természetesen gondolom, hogy a család az első, de hogy mint a zenész múltadat tekintve, mi az, amire a legbüszkébb vagy?
1: Amire nagyon büszke vagyok, hogy együtt játszhattam a legendás Lakatos Sándorral. Ez egy akkora élmény volt nekem, hogy ezt soha nem felejtem el. Ez egy hatalmas nagy élmény, és még ezzel nagyon-nagyon sokat gondolok, mert egy akkora tudású ember volt, és egy akkora színvonalas zenekarba játszhattam, hogy ezt elértem, ez nekem ez volt a csúcs.
0: Mi az, amit a fiatal generációnak üzennél, akik erre a pályára készülnek?
1: Fiatal generációnak azt üzenném, hogy mindenképpen tanuljanak, és ezt a muzsikus szakmát vigyék tovább, mert ez a magyar kultúra szerves része, és ez egy gyönyörű szakma, amit ha megtanulnak, kellőképpen, akkor ez bele fog ivódni a vérükbe, a DNS-ükbe, és nagyon nagy örömet fognak tudni saját maguknak is okozni, és a kedves hallgatóságnak is.
0: Legyen így, akkor nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok még az előtted álló szakmai pályához és tervekhez. Köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat.
1: Én köszönöm szépen.
0: A folklór tartást és büszkeséget ad. Vallják a Kanizsa Csillagai Együttes tagjai, akik évtizedek óta meghatározó szereplői a cigány népzenei életnek. Horváth Zoltán és felesége Ibolya, mint mondják, végigjárták az utat, és fontosnak tartják, hogy továbbadják a fiataloknak azokat az értékeket, amelyeket ők is megtanultak az idősebbektől. A Kanizsa Csillagai Együttes alapítóit Nagy István

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено по поръчка на медийна група Дуна от MTVA и Светла Кьосева през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Makai Ildikó.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Rendszeres adásunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságaival találkozhatnak, ám ezúttal nem egy előadó slágereiből válogatunk. Este a csillagos ég alatt hideg, pokrócok, barátok, szalonnasütés és telitorokból éneklés gitárkísérettel. Emlékeznek még? Létezik vajon ma olyan 40-es, 50-es vagy akár idősebb felnőtt, aki ne tudná fejből a Börtön ablakába legalább első két versszakát? Vagy az Ohio, a Vigyázz magadra, fiam ének sorait? Annó gyerekként bizony ezeket énekeltük nyáron a tábortűz körül. A 80-as években született korosztály az a generáció, amelyik pont lecsúszott az úttörődalokról, legfeljebb a szüleik adtak elő ilyesmit egy-egy jobban sikerült nyári estén. Ez persze nem azt jelenti, hogy a tábortűz körüli éneklés kimaradt volna az életükből, sőt, az ő repertoárukban már angol nyelvű énekek is szerepeltek. Kedves hallgatóink, mai adásunkban olyan slágereket hallhatnak, melyeket szlovák fiatalok énekelnek a nyári estéken a tábortűz körül. Ha tehetik, maradjanak velünk a következő fél órában, kellemes rádiózást kívánok!

Dobrý večer, priatelia, azaz jó estét, barátaim, énekelte a Le Pajasszó együttes. A Dobrý večer, priatelja című népszerű szlovák sláger 2000-ben jelent meg, a dal szövege a barátokról, a szüretről és a jó szórakozásról szól. Ez a pozitív hangulatú és kellemes dallamú nóta igen népszerű a szlovák fiatalok körében, refrénje könnyen megjegyezhető és könnyen énekelhető. Most pedig következzék Robo Grigorov és az Ona je Madonna című sláger. Robo Grigorov szlovák énekes, ő egy Madonna című dalához egy pompás klip is készült, amely ma már mosolyogva tekint vissza a letűnt időkre. A dal 1992-ben jelent meg, és az énekes egyik legnépszerűbb slágerévé vált. A szövegét Kamil Peteraj írta. Őt követi majd Vaso Pateidl, a Kniesi moja, ha nem vagy az enyém című klasszikusa, az egyik legnépszerűbb szlovák szerelmes dal a Fontana pre Zuzanu, azaz Szökőkú Zsuzsannának című filmből minden gitáros repertoárjában szerepel.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Annyie alebo áno, vagyis a Nem vagy igen című szerzemény a No Name nevű zenekartól, az egyik legjobb gitáros dal a Tábortüzek mellé, kellemes hangzása és érzelmes szövege, mely a szerelme válaszára váró férfiról szól, együttesen olyan hangulatot teremt, mely alkalmas akár egy grillezés körüli játékra. Őt követi majd Richard Müller a Nyebudjeto také ľahké, azaz Nem lesz az olyan könnyű című dallal. A CGFA akkordokkal könnyedén eljátszható nóta egy provokatív dal, első hallásra vidám és érdekes, de ha többször meghallgatjuk, rájövünk, hogy nem más, mint egy személyiségzavarral küzdő ember vallomása.

0: wär's moin.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunkban olyan slágereket hallhatnak, melyeket a szlovák fiatalok énekelnek nyári estéken a tábortűz körül. Következzék a Láska ne cestuj tým vlakom, azaz szerelmem ne utazz azzal a vonattal. A Pavol Habera által előadott rockos, romantikus, klasszikus sosem okoz csalódást. Nem csak az énekes rajongói ismerik, hanem egyszerűen mindenki, fiatalok és idősebbek egyaránt.

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban olyan szlovák slágereket hallhattak, melyek kitűnő kiegészítői lehetnek egy-egy nyári esti tábortűznek, és népszerűek a fiatalok és idősebbek körében egyaránt. Mai adásunkat a Tublatanka zenekar Loď do neznáma, azaz Hajó az ismeretlenbe című slágerével zárjuk. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu weboldalon. A technikai munkatárs Hegedűs János nevében is a szerkesztő Makai Ildikó köszöni megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok, viszonthallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.